0: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer, Pozdravljam vas. Christoforos Aktion am 19. Juli. Unter dem Leitmotiv Mobilität für die Bildung rufen die Missionsverkehrsarbeitsgemeinschaft MIWA Austria und die Diözese Eisenstadt am traditionellen Christoforos-Sonntag zur Unterstützung eines Schulbusprojekts im nepalesischen Sehari auf. In zahlreichen burgenländischen Pfarrgemeinden finden kommenden Sonntag Fahrzeugsegnungen statt. Eingeladen sind alle Verkehrsteilnehmenden mit ihren Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Scootern oder Kinderwägen. Alle burgenländischen Termine sind auf der MIWA-Webseite abrufbar. Erstmals steht eine Frau an der Spitze des Lions Club. Frauen sind erst seit 3 Jahren als Mitglieder in der männerdominierten Welt des Lions Club Mittelburgenland zugelassen. Mit Magistra Anna Reinfeld aus Deutschkreuz übernimmt erstmals in der 50-jährigen Geschichte des Clubs eine Frau das Präsidentenamt und führt den Club durch ein Arbeitsjahr.
2: A mikrofonnál Bognár László. Köszöntöm Önöket! Burgenlandban tárgyalt tegnap csütörtökön a Régiók Európai Bizottságának elnöke. Tüttő Kata a tartomány képviselőivel az Európai Unió régiós támogatásainak jövőjéről egyeztetett. A területfejlesztési források az uniós költségvetés 1/3-át teszik ki. Ezeket viszont akkor lehet a leghatékonyabban felhasználni, ha ott döntenek róluk, ahol később elköltik őket, nyilatkozta a magyar politikus az ORF Burgenlandnak. A Régiók Bizottságának burgenlandi képviselője, az SPÖ-s Robert Hergovich szerint a jövőben gyengülhet a tartományok szava az EU-s támogatások odaítélésében, pedig Burgenland tökéletesen fejlődhetne, ha helyben dőlhetne el, hova kerülnek a források. Felszedik az aszbeszttel szennyezett kavicsot az Oladi platón Szombathelyen. Az intézkedést a magyar kormány rendelte el, és körülbelül 10 millió euróba fog kerülni. Szombathelyen összesen 22 utcában használtak aszbeszttel szennyezett kavicsot, azokból a burgenlandi bányákból, amiket azóta hatóságilag bezárattak. Korábban osztrák-magyar munkacsoport alakult annak kiderítésére, hogyan kerülhetett Magyarországra a szennyezett építőanyag. Mivel eddig nem született előrelépés, Magyar Péter, magyar miniszterelnök újra megkeresi Christian Stocker, ÖVP-s kancellárt. Nagymartonban átadták Burgenland első elektromos töltőállomását. A Burgenland Energie fenntartásában működő állomás személygépkocsikat és autóbuszokat is ellát majd árammal. A tartományi energiaszolgáltató azt tervezi, hogy minden járásban létesít egy-egy központi töltőállomást az elektromos járműveknek. A fejlesztést Hans-Peter Doskozil, SPÖ-s tartományfőnök is üdvözölte. Az FPÖ-s Christian Ries szerint viszont hasznosabb lenne, ha a pénzből a magáncélú töltőeszközök terjedését támogatnák.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer, Postravlen was. Christoforos Aktion am 19. Juli. Unter dem Leitmotiv Mobilität für die Bildung rufen die Missionsverkehrsarbeitsgemeinschaft MIWA Austria und die Diözese Eisenstadt am traditionellen Christoforos-Sonntag zur Unterstützung eines Schulbusprojekts im nepalesischen Sehari auf. In zahlreichen burgenländischen Pfarrgemeinden finden kommenden Sonntag Fahrzeugsegnungen statt. Eingeladen sind alle Verkehrsteilnehmenden mit ihren Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Scootern oder Kinderwägen. Alle burgenländischen Termine sind auf der MIWA-Webseite abrufbar. Erstmals steht eine Frau an der Spitze des Lions Club. Frauen sind erst seit 3 Jahren als Mitglieder in der männerdominierten Welt des Lions Club Mittelburgenland zugelassen. Mit Magistra Anna Reinfeld aus Deutschkreuz übernimmt erstmals in der 50-jährigen Geschichte des Clubs eine Frau das Präsidentenamt und führt den Club durch ein Arbeitsjahr.
2: A mikrofonnál Bognár László. Köszöntöm Önöket! Burgenlandban tárgyalt tegnap csütörtökön a Régiók Európai Bizottságának elnöke. Tüttő Kata a tartomány képviselőivel az Európai Unió régiós támogatásainak jövőjéről egyeztetett. A területfejlesztési források az uniós költségvetés 1/3-át teszik ki. Ezeket viszont akkor lehet a leghatékonyabban felhasználni, ha ott döntenek róluk, ahol később elköltik őket, nyilatkozta a magyar politikus az ORF Burgenlandnak. A Régiók Bizottságának burgenlandi képviselője, az SPÖ-s Robert Hergovich szerint a jövőben gyengülhet a tartományok szava az EU-s támogatások odaítélésében, pedig Burgenland tökéletesen fejlődhetne, ha helyben dőlhetne el, hova kerülnek a források. Felszedik az aszbeszttel szennyezett kavicsot az Oladi platón Szombathelyen. Az intézkedést a magyar kormány rendelte el, és körülbelül 10 millió euróba fog kerülni. Szombathelyen összesen 22 utcában használtak aszbeszttel szennyezett kavicsot azokból a burgenlandi bányákból, amiket azóta hatóságilag bezárattak. Korábban osztrák-magyar munkacsoport alakult annak kiderítésére, hogyan kerülhetett Magyarországra a szennyezett építőanyag. Mivel eddig nem született előrelépés, Magyar Péter, magyar miniszterelnök újra megkeresi Christian Stocker, ÖVP-s kancellárt. Nagymartonban átadták Burgenland első elektromos töltőállomását. A Burgenland Energie fenntartásában működő állomás személygépkocsikat és autóbuszokat is ellát majd árammal. A tartományi energiaszolgáltató azt tervezi, hogy minden járásban létesít egy-egy központi töltőállomást az elektromos járműveknek. A fejlesztést Hans-Peter Doskozil, SPÖ-s tartományfőnök is üdvözölte. Az FPÖ-s Christian Ries szerint viszont hasznosabb lenne, ha a pénzből a magáncélú töltőeszközök terjedését támogatnák.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer aus Ravlenwas. Christophorus Aktion am 19. Juli. Unter dem Leitmotiv Mobilität für die Bildung rufen die Missionsverkehrsarbeitsgemeinschaft MIWA Austria und die Diözese Eisenstadt am traditionellen Christophorus-Sonntag zur Unterstützung eines Schulbusprojekts im nepalesischen Sehari auf. In zahlreichen burgenländischen Pfarrgemeinden finden kommenden Sonntag Fahrzeugsegnungen statt. Eingeladen sind alle Verkehrsteilnehmenden mit ihren Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Scootern oder Kinderwägen. Alle burgenländischen Termine sind auf der MIWA-Webseite abrufbar. Erstmals steht eine Frau an der Spitze des Lions Club. Frauen sind erst seit 3 Jahren als Mitglieder in der männerdominierten Welt des Lions Club Mittelburgenland zugelassen. Mit Magister Anna Reinfeld aus Deutschkreuz übernimmt erstmals in der 50-jährigen Geschichte des Clubs eine Frau das Präsidentenamt und führt den Club durch ein Arbeitsjahr.
2: A mikrofonnál Bognár László. Köszöntöm Önöket! Burgenlandban tárgyalt tegnap csütörtökön a Régiók Európai Bizottságának elnöke. Tüttő Kata a tartomány képviselőivel az Európai Unió régiós támogatásainak jövőjéről egyeztetett. A területfejlesztési források az uniós költségvetés 1/3-át teszik ki. Ezeket viszont akkor lehet a leghatékonyabban felhasználni, ha ott döntenek róluk, ahol később elköltik őket, nyilatkozta a magyar politikus az ORF Burgenlandnak. A Régiók Bizottságának burgenlandi képviselője, az SPÖ-s Robert Hergovich szerint a jövőben gyengülhet a tartományok szava az EU-s támogatások odaítélésében, pedig Burgenland tökéletesen fejlődhetne, ha helyben dőlhetne el, hova kerülnek a források. Felszedik az aszbeszttel szennyezett kavicsot az Oladi platón Szombathelyen. Az intézkedést a magyar kormány rendelte el, és körülbelül 10 millió euróba fog kerülni. Szombathelyen összesen 22 utcában használtak aszbeszttel szennyezett kavicsot azokból a burgenlandi bányákból, amiket azóta hatóságilag bezárattak. Korábban osztrák-magyar munkacsoport alakult annak kiderítésére, hogyan kerülhetett Magyarországra a szennyezett építőanyag. Mivel eddig nem született előrelépés, Magyar Péter, magyar miniszterelnök újra megkeresi Christian Stocker, ÖVP-s kancellárt. Nagymartonban átadták Burgenland első elektromos töltőállomását. A Burgenland Energie fenntartásában működő állomás személygépkocsikat és autóbuszokat is ellát majd árammal. A tartományi energiaszolgáltató azt tervezi, hogy minden járásban létesít egy-egy központi töltőállomást az elektromos járműveknek. A fejlesztést Hans-Peter Doskozil, SPÖ-s tartományfőnök is üdvözölte. Az FPÖ-s Christian Ries szerint viszont hasznosabb lenne, ha a pénzből a magáncélú töltőeszközök terjedését támogatnák.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer, Pozdravljam vas. Christoforos Aktion am 19. Juli. Unter dem Leitmotiv Mobilität für die Bildung rufen die Missionsverkehrsarbeitsgemeinschaft MIVA Austria und die Diözese Eisenstadt am traditionellen Christoforos-Sonntag zur Unterstützung eines Schulbusprojekts im nepalesischen Sehari auf. In zahlreichen burgenländischen Pfarrgemeinden finden kommenden Sonntag Fahrzeugsegnungen statt. Eingeladen sind alle Verkehrsteilnehmenden mit ihren Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Scootern oder Kinderwägen. Alle burgenländischen Termine sind auf der MIVA-Webseite abrufbar. Erstmals steht eine Frau an der Spitze des Lions Club. Frauen sind erst seit 3 Jahren als Mitglieder in der männerdominierten Welt des Lions Club Mittelburgenland zugelassen. Mit Magister Anna Reinfeld aus Deutschkreuz übernimmt erstmals in der 50-jährigen Geschichte des Clubs eine Frau das Präsidentenamt und führt den Club durch ein Arbeitsjahr.
2: A mikrofonnál Bognár László. Köszöntöm Önöket! Burgenlandban tárgyalt tegnap csütörtökön a Régiók Európai Bizottságának elnöke. Tüttő Kata a tartomány képviselőivel az Európai Unió régiós támogatásainak jövőjéről egyeztetett. A területfejlesztési források az uniós költségvetés 1/3-át teszik ki. Ezeket viszont akkor lehet a leghatékonyabban felhasználni, ha ott döntenek róluk, ahol később elköltik őket, nyilatkozta a magyar politikus az ORF Burgenlandnak. A Régiók Bizottságának burgenlandi képviselője, az SPÖ-s Robert Hergovich szerint a jövőben gyengülhet a tartományok szava az EU-s támogatások odaítélésében, pedig Burgenland tökéletesen fejlődhetne, ha helyben dőlhetne el, hova kerülnek a források. Felszedik az aszbeszttel szennyezett kavicsot az Oladi platón Szombathelyen. Az intézkedést a magyar kormány rendelte el, és körülbelül 10 millió euróba fog kerülni. Szombathelyen összesen 22 utcában használtak aszbeszttel szennyezett kavicsot azokból a burgenlandi bányákból, amiket azóta hatóságilag bezárattak. Korábban osztrák-magyar munkacsoport alakult annak kiderítésére, hogyan kerülhetett Magyarországra a szennyezett építőanyag. Mivel eddig nem született előrelépés, Magyar Péter, magyar miniszterelnök újra megkeresi Christian Stocker, ÖVP-s kancellárt. Nagymartonban átadták Burgenland első elektromos töltőállomását. A Burgenland Energie fenntartásában működő állomás személygépkocsikat és autóbuszokat is ellát majd árammal. A tartományi energiaszolgáltató azt tervezi, hogy minden járásban létesít egy-egy központi töltőállomást az elektromos járműveknek. A fejlesztést Hans-Peter Doskozil, SPÖ-s tartományfőnök is üdvözölte. Az FPÖ-s Christian Ries szerint viszont hasznosabb lenne, ha a pénzből a magáncélú töltőeszközök terjedését támogatnák.
0: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
3: Über den Tag verteilt ziehen immer wieder Regenschauer und Gewitter durchs Land. Najviše ih se očekuje tijekom poslijepodneva i večeri. Lokalno su moguća i jača nevremena sa tučom, olujnim udarima, vjetra i obilnom kišom u kratkom vremenu. Dazwischen gibt es aber auch längere trockene Abschnitte und zeitweise zeigt sich auch die Sonne. Es weht meist nur mäßiger Südwind. Temperatura će se penjati od 28 do 34 stupnjeva, a vrijeme ostaje sparno. Die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen 28 und 34 Grad.
0: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin

0: Es ist 10 Uhr.
1: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
2: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer, Pozdravljam vas. Christoforos Aktion am 19. Juli. Unter dem Leitmotiv Mobilität für die Bildung rufen die Missionsverkehrsarbeitsgemeinschaft MIWA Austria und die Diözese Eisenstadt am traditionellen Christoforos-Sonntag zur Unterstützung eines Schulbusprojekts im nepalesischen Sehari auf. In zahlreichen burgenländischen Pfarrgemeinden finden kommenden Sonntag Fahrzeugsegnungen statt. Eingeladen sind alle Verkehrsteilnehmenden mit ihren Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Scootern oder Kinderwägen. Alle burgenländischen Termine sind auf der MIWA-Webseite abrufbar. Erstmals steht eine Frau an der Spitze des Lions Club. Frauen sind erst seit 3 Jahren als Mitglieder in der männerdominierten Welt des Lions Club Mittelburgenland zugelassen. Mit Magister Anna Reinfeld aus Deutschkreuz übernimmt erstmals in der 50-jährigen Geschichte des Clubs eine Frau das Präsidentenamt und führt den Club durch ein Arbeitsjahr. Nagrada za znanost za Vivijenu Mariju Mileda. Visoka škola Gradišće je nagradila izvanredna znanstvena djela svojih studirajućih, predavajućih i zaposlenih. Po prvi put u spomen na rektora Gernota Hanreha, ki je lani preminuo. Iz brojnih prijavov je žiri odibrao dobitnike u različitih kategorija. Jednom med njimi je mlada Frakanavka Vivijen Marija Mileda, kaj je z nagrađenim dijelom završila masterski studij za e-learning i upravljanje znanjem. U dijelu se bavi korištenjem digitalnih tehnologija za podupiranje gradišćansko-hrvatskog jezika u svakidašnjici i to za djecu u osnovnoj školi. Nedjelja svetoga Krištofora. U brojni fara u Gradišću će do iduću nedjelju po maši blagosloviti vozila. Pozvani su svi sudionici u prometu sa svojimi auti, motocikli, bicikli, skuteri ili s kolesi. Svi gradišćanski termini su objavljeni na web stranici Djelatne zajednice za misije i promet MIWA.
3: A mikrofonnál Bognár László. Köszöntöm Önöket! Burgenlandban tárgyalt tegnap csütörtökön a Régiók Európai Bizottságának elnöke. Tüttő Kata a tartomány képviselőivel az Európai Unió régiós támogatásainak jövőjéről egyeztetett. A területfejlesztési források az uniós költségvetés 1/3-át teszik ki. Ezeket viszont akkor lehet a leghatékonyabban felhasználni, ha ott döntenek róluk, ahol később elköltik őket, nyilatkozta a magyar politikus az ORF Burgenlandnak. A Régiók Bizottságának burgenlandi képviselője, az SPÖ-s Robert Hergovich szerint a jövőben gyengülhet a tartományok szava az EU-s támogatások odaítélésében, pedig Burgenland tökéletesen fejlődhetne, ha helyben dőlhetne el, hova kerülnek a források. Felszedik az aszbeszttel szennyezett kavicsot az Oladi platón Szombathelyen. Az intézkedést a magyar kormány rendelte el, és körülbelül 10 millió euróba fog kerülni. Szombathelyen összesen 22 utcában használtak aszbeszttel szennyezett kavicsot azokból a burgenlandi bányákból, amiket azóta hatóságilag bezárattak. Korábban osztrák-magyar munkacsoport alakult annak kiderítésére, hogyan kerülhetett Magyarországra a szennyezett építőanyag. Mivel eddig nem született előrelépés, Magyar Péter, magyar miniszterelnök újra megkeresi Christian Stocker, ÖVP-s kancellárt. Nagymartonban átadták Burgenland első elektromos töltőállomását. A Burgenland Energie fenntartásában működő állomás személygépkocsikat és autóbuszokat is ellát majd árammal. A tartományi energiaszolgáltató azt tervezi, hogy minden járásban létesít egy-egy központi töltőállomást az elektromos járműveknek. A fejlesztést Hans-Péter Doszkocil, SPÖ-s tartományfőnök is üdvözölte. Az FPÖ-s Christian Ries szerint viszont hasznosabb lenne, ha a pénzből a magáncélú töltőeszközök terjedését támogatnák.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
0: Prime za našu regiju.
4: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
5: Der Tag startet noch mit trockenen Abschnitten und etwas Sonnenschein. Kasnice se razvijati sve više pljuskova i grmljavinskih nevremena. Najraženije se očekuje tijekom poslijepodneva i večeri. Örtlich können die Gewitter heftig ausfallen und Hagel, Sturmböen sowie kräftigen Regen bringen. Zwischendurch bleibt es aber immer wieder trockener. Buchaće umjereni južni vjetar, a temperature će se kretati između 28 i 34 stupnja. Die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen 28 und 34 Grad.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
5: Die letzten Minuten von Memo rücken näher. Aber bevor wir den Vormittag abschließen, haben wir noch eine spannende Stunde gemeinsam vor uns. Willkommen zu Memo hier auf Radio Mora. Ich bin Daniel Frückert und begleite Sie weiterhin live aus dem Studio. Wir schauen gleich gemeinsam auf die wichtigsten Themen aus der Medienwelt und haben interessante Veranstaltungstipps für die nächsten Tage vorbereitet. Außerdem haben wir noch unseren gestriges Tagesthema als Abschluss unseres Wochenrückblicks. Und in unserem heutigen Genussmoment wird es international und vegetarisch. Wir nehmen Sie mit nach Mexiko und zeigen Ihnen eine köstliche Idee für den Sommer. Vegetarische Tacos mit gegrillten Pilzen und einer frischen Chimichurri-Soße. Bleiben Sie gespannt. Danas ćemo vam pokazati da dobra ljetna kuhinja ne mora biti komplicirana. Ponekad je dovoljno nekoliko kvalitetnih sastojaka i malo kreativnosti. Also bleiben Sie dran, genießen Sie noch einmal die letzte Stunde von Memo und lassen Sie sich inspirieren. Ostanite uz Radio Mora, idemo dalje sa najboljom višejezičnom glazbom.

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvégeindító műsora. DJ Lacival.
1: Péntek este 8 óra van, indítjuk a hétvégét itt a Rádió Morán. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok. Ez a Daráló Radio Show, ahol hozom nektek ma is a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk daraló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt jön Christoph és a Disco Jungle, majd hallhatjátok MK17 című dalát In The Air Dub verzióban. Elsőként azonban már itt is van T-Denny, ez a XXX a Darálóban.

Unalmasak csak vagytok, kicsikét elegem van, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni állnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razzi.

Eldorado-ban John Summit következik. Az amerikai DJ és producer 1994-ben született, zenei karrierjét pedig 2017-ben kezdte. Stílusai közé tartozik az EDM, a House, a Techno és a Tech House. 2021 óta világszerte járja az elektronikus zenei fesztiválokat, jövő hét végén például a Tomorrowland-en is láthatjuk, hallhatjuk őt. Divoltal és Julia Churchill közös dalát hozom el most nektek, ez a Shades of Blue, itt a kedvenc helyi rádiótok.

Nelly Furtadóval megyünk most tovább itt a Darálóban. A kanadai énekes dalszerző a 90-es évek végén kezdte karrierjét, a 2000-es évek közepén vált igazán ismerté és kedvelté. Most egy két évvel ezelőtti dalát hozom el nektek, ez a Tovlóval és SG Lewis-zal közös Love Bites, méghozzá Don Diablo remixében.

kifejezetten nagy örömmel tölt el, hogy ma is itt vagytok velünk a Daráló Rádió Showban. Mi hozzuk nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat hétről hétre. Hogyha tetszik, amit hallottok, akkor bátorkodjatok írni nekünk egy e-mailt a daralo@radio.at e-mail címre, vagy keressetek fel Facebook oldalunkat, Daráló Rádió Show néven találtok meg minket. Nem sokára pedig újdonságokkal is jelentkezem majd.

mai második Daráló Classic rovatunkban 2005-ig ugrunk vissza. Az előadó Ethan, a dal címe pedig In My Heart, ebből pedig a 7 perc 44 másodperces original mixet hallhatjátok.

0: Lacival.
1: Egész pontosan 9 óra van, kezdődik a Daráló második órája itt a Rádió Morán, a 98.8-on, a 92.8-on, nem sokára pedig még több frekvencián. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ebben az órában is hozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk a jól megszokott daraló@morapad.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. És hogy mivel indítjuk ezt az órát, már itt is van Bunt, ez a Moment. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is. We just need to forget about everything.

Az előttünk álló éjszaka folyamán gyengén felhős lesz az ég, a szél pedig csak gyengén fúj. Hajnalra 12-18 fok közé hűl a levegő. Holnap szombaton napsütéses időnk lesz, csak kevés ártalmatlan gomoly felhő jelenhet meg az égen. A gyenge szél éjszakon a délután folyamán mérsékelt erősséggel fúj. A csúcshőmérséket 29 és 32 fok között alakul. A vasárnapi nap is nyárjasan meleg lesz, északkelet felől azonban néhány vastag felhő érkezik fölénk. Az északi északnyugati szél jobbára mérsékelt, olykor élénk lesz. A hajnali 14-18 fok után a napi csúcs 27-31 fok között várható.

Eljött az idő, hogy elindítsa mai minimixünket, melyben ezúttal kivételesen 5 dalt is hallhattok sorban egymás után. Elsőként itt van Calvin Harris's Jazzy a Satisfy-jal, utána pedig jön Fisher és a Favor. A többit meg úgyis meghalljátok.

Ez a Daráló Rádió Show, benne pedig a Daráló Classic rovat. 2000-ből, azaz 26 évvel ezelőttről hozok el most nektek egy dalt. Az előadó az Enigma, a dal címe Push the Limit, ebből pedig ATB remixe következik.

Eddig tartott a Daráló első két órája, most jön a Daráló DJ, melyben NB zenét hallhatjátok. 23 órától jön a Hard Daráló, ma csak is kizárólag Bass House zenékkel egy órán keresztül. Éjféltől pedig az én két régébe mixem szól majd csak itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on. E-mail címünk daraló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Én Kessler vagyok, további kellemes rádióhallgatást kívánok!